Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak. Ha jót akarsz magadnak. Welcome to the radio show, young, free and single. Got a good show lined up for you. That's now our first caller.

0: süzöget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú büdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: Csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár transzkóderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

statement.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Leben. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Ah, jetzt ja. Eine Insel.

Nerds.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Szia!
1: Szia!
0: Te cugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitömű rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Bitangyó Rádió.

0: Itali Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Mások csak beszélnek, beszélnek, beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

Hello, hello, kedves Bitangyó rádió hallgatók! Ez itt az élő kívánság műsor, ha velem Szille, várok sok szeretettel mindenkit a falra, és várom a dalkéréseiteket. Privát üzenetben megtehetitek ezt nálam, rákattintatok a nevemre, és már írjátok is nekem a levelet. Lehet küldeni egymásnak, és lehet küldeni a dalokat, még bizony úgy is, hogy nem mondasz nevet hozzá titkosan, ugye? Hát kérem szépen, 18 óráig vagyok veletek, szóljatok a maminak, a papinak, meg hát az én jó kis hangomnak, hogy legyen hangom, de remélem, mire vége lesz az adásnak, addigra lesz hangom is, úgyhogy gyertek, várok mindenkit a chat falunkra, kezdődik az élő kívánság műsor, Szillel, hello, bello!

0: Tessék, tessék! Urakész szép leányok, most kezdődik a ritmus kavalkád! Felejthetetlen produkció! A művészet legragyogóbb drága kövei! A stílus parádi felülmúlhatatlan élmény! Ne mondjam kétszer senkinek! Csak tessék, tessék, urak és szép leányok!
1: Kívánságműsor a Bitangyó Rádióban.
2: Kívánságműsor a Bitangyó Rádióban.
1: Aki ma a varázsgömböt, akarom mondani, a zenei varázsgombot kezeli. Steel, steel. Neked pedig nincs más dolgot, csak írni privátban vagy a falon. Érezd magad, Bitangyó, nagyon-nagyon. Kívánságműsor Szillel a Bitangyó Rádióban.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts

Hey ho, halli ho, üdvözlök minden kedves Britangyó rádió hallgatót, üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a belső hallgatókat, azaz a cseten lévőeket, itt a Britangyó rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Britang, kötőjel jó, kötőjel radio.com, én Szil vagyok, ez itt az élő kívánság műsor. Hello, bello, kedves csetesek, itt van Nefertiti, Hava, Csámpás, Rozi, Bubu 81, kettő robotunk, R2D2 és Bobby. Nagy puszi nektek, hát már előre is már volt, aki bizony már kért tőlem, már mikor elkezdődött a műsor, és fog bizony jönni az a bizonyos dal vagy zene, amit kértetek, de még mielőtt belecsapnánk a lecsóba, üdvözölném a heavenface.com lakóit is a társalgóba, Iron Ella, Little Evil Devil, Sunny, Varázs Ceruza, Aktív Csaj, Margitka, Ashley Slinley, Ashlia, Ford, Hurka és még sokan mások. Nagy puszi nektek, lehet küldeni zenét, illetve lehet tőlem kérni zenét. A bizonyos privik meg vannak nyitva. Csak rám kell kattintani és lehet üzenni, hogy kinek mit szeretnétek küldeni, vagy csak úgy. Ugye? Hát jön is az első dalkérés, de még mielőtt belebonyolódnánk a dolgokba, ne felejtjétek el, holnap is fogok érkezni, ha esetleg a mai adásban nem fér bele a dalkérésetek, mert hogy holnap is kívánság műsor lesz velem, Szillel, ugyanebben az időben. Mai névnap, Mihály. Minden kedves Mihálynak boldog névnapot kívánok. Másodlagos mai névnapok, Alárt, Kapolcs, Mikes, Rafael, Gábor, Gabriel, Gabriella, Szabin, Lothár, nektek boldog névnapot, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Már is jön egy dalkérés, bizony, egy ismeretlen dalkérő kért egy zenét tőlem, és Csámpás Rozinak küldi Edda érzés

Hejó, halihó, nagyon sok szeretettel üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a kívánság műsorba. Hát kérem szépen, jön is egy dalkérés, illetve felköszöntés, mert hogy van nekünk egy Mihályunk, és ma Mihály névnapja van. Kedves szürke kisegér, aki minden lukba belefér, nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk neked. Én is a Bitangyó Rádió nevében, és Hava nevében is, úgyhogy a következő dal a tied. Boldog névnapot!

Én is hoztam egy kis zenét, a Delirium Silence, egy jó kis 2008-as remix, Gold, Thomas Gold remixe, aztán egy jó kis dalkérés.

Hey-ho, hali-ho, üdvözlök mindenkit, aki esetleg most karmolt be hozzánk ide a Bitangyó Rádióban. Élő kívánság műsor van, este 18 óráig vagyok veletek. Lehet tőlem kérni privát üzenetben zenéket, csak is kizárólag privát üzenetekben várom a dalkéréseiteket. És bizony így tett az egyik kedves csetes, és nálunk itt a Bitangyó Rádió chat falán, ő bizony ki volt, hát Nefertiti bizony egy jó kis zenét kért, és én már is hozom. Ő kérte egyáltalán, bizony ő, mert hogy én ugye felírom mindig, hogy mi ki mit kér, egy magyar rockzenét kért. A dal címe Bőrmön a nyomod, majdnem elolvastam félre, úgyhogy ja, Bőrmön a nyomod érkezik, és küldi minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak.

0: Na kérem szépen, akkor ragyogjon a világ deltával, aztán egy dalkérés itt a Bitangyó Rádióban, és hát remélem mindenki jól érzi magát.
1: Nem számít, ha beborul az égben.
0: Én ezt a jó kis zenét küldöm nektek, kedves hallgatók!

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a B

0: Music Party minden héten itt, a Vitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocskazó.
1: Hey, oh, halli, oh, ez itt a Kívánság műsor, velem Szille. Egészen 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Roni kollégám, és a Zenei Káosz című műsora. Tartsatok majd vele, aztán az este folyamán 20 órától 22 óráig érkezik Kézi és a Music Party, úgyhogy utána érkeznek a fiúk, de holnap újra ismét jövök, 16 órától újra Kívánság műsor majd velem. Nos, kérem szépen, van nekem egy kedves kollégám, ő Kézi, és a következő dalt Bikinitől a Veled Akarok című zenét kérte, és küldi minden kedves Vitangyó Rádió hallgatónak, és nekem is küldte. Köszönjük szépen, nagy puszi neked, Kézi.

Figaro, Figaro, Figaro. Hello, bello, Joe, papa. Remélem nem fáradtál el, és jól érzed magad. Hát kérem szépen, ez itt a kívánság műsor, ugye, ugye? És jön a dalkérő. Ő kedves Csámpás Rozi volt, és Zsuzsinak küldi a következő dalt, a Könnyeim őrzik a neved című rockballadát. Nagy puszi Zsuzsinak.

Egy kis diszkó egyveleg DJ Deka és Miss Christine-től. Küldöm mindenkinek nagyon sok szeretettel, és nyilván egy dalkérés.

Hey-ho, hali-ho, remélem senki nem aludt el, hisz jön egy dalkérés, maskura dalkérése, és a következő dalt kedves szürke kisegérnek küldi nagyon sok szeretettel.

Hey ho, halli ho, ez itt az élő kívánság műsor. Velem Sziller, 18 óráig üdvözöllek kedves a Roni, kedves Julcsi és Jezabel, nagy puszi nektek a heavenon. Jön is egy dalkérés, méghozzá Krisztán 1997 dalkérése, Hooligans túlélő, küld mindenkinek.

Music Party. Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocskazó.
1: Itt meg még mindig Szil az Élő Kívánság műsorommal. Üdvözlöm azokat, akik éppen most kapcsolódtak bele a műsorba. Hát kérem szépen, lett a mai napon egy csomó dal kérés, és ne felejtjétek el, holnap is Élő Kívánság műsor lesz velem ugyanekkor, 16 órától 18 óráig. A következő dalt Maskora 67-nek és Havának küldi kedves Kata.

ezt a jó kis zenét minden Katalinnak küldöm, és nem Katalinoknak is, meg mindenkinek is. Katyusa, DJ Rasputin. Aztán egy jó kis dalkérés. De ne felejtjétek el, érkezik Roni 18 órától 20 óráig zenei Kámszába, aztán 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party.

Meg is érkezett Kata, visszatért a csetünkre, bizony, ez a dal neked is szólt, kedves Kata. Na de, érkezik egy dalkérés, méghozzá Csempes Rozi dalkérése. A következő dalt küldi minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak.

Hello, már is jön egy dalkérés a heavenface.com egyik lakójától, méghozzá, kérem szépen, bizony, hát nem tudom a nevet, de hogy nem, System Error dalkérése következik, Joe Santriani Cirkusz című zenét kérte, és küldi minden kedves Bitang jó rádió hallgatónak.

Én is hoztam egy jó kis zenét, DJ Vork, Fly With Me. Küldöm minden kedves Bitang Jó Rádió hallgatónak.

Hamarosan érkezik Roni és a zenei című műsora 18 órától 20 óráig, 20 órától 22 óráig kézés a Music Party. Tartsatok a fiúkkal majd!

Hello, ez itt a Bitangyó Rádió, még mindig a kívánság műsor, Zsuzsi dalkérése következik. Ő bizony egy tök jó zenét kért, már nagyon rég hallottam én is, úgyhogy kérem szépen, küldi mindenkinek, és annak is, akinek nem írta le a nevét, akinek küldi, úgyhogy vétek, álmodoztam. Hey ho!

És jön egy utolsó kérés, ugye? Ugye, mert már idő van. Szürke kisegér kérése, Szelítfény, Nagy Ernő verseny nyomán. Küldi mindenkinek nagyon sok szeretettel.

szelíd fény, gyöngéd jelen, szelíd fény.

Én hálásan köszönöm, hogy velem voltatok a mai délutánon, és ha minden jól megy, akkor holnap is találkozhatunk, legalábbis a hangommal, és várok mindenkit a holnap délután 16 órától, újból kívánságműsor lesz. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ilyen sokan kértetek zenét, nagyon jól éreztem magam veletek, hiszen ilyenkor mindig a zenéket ti alakítjátok. Szóval holnap találkozunk, ne menjetek sehova, érkezik Roni. Szívottam, hello bello!

0: なんに。
1: Let's get ready to rumble!

Kicsit megrekedve, de itt vagyok. 18 óra múlt 6 perccel magyar idő szerint. Mikrofon mögött Újborron, itt halljátok. Mindeneket hadd köszönjük meg Szilnek az elmúlt 2 óra fergeteges adását. További jó pián is neked. Kata kikérem magamnak, nem bakizok. Ez mind ki van tervezve, másodpercre pontosan, sőt, nanomásodpercre. Ez itt a Zenei Káosz Ronival. Lesz itt minden, amire gondoltok, az is, amire nem. Lássuk gyorsan, ki is van itt velünk ma este. A Bittangyó Rádió chat falán itt van velünk Szurke Kisegér, Nefertiti Kata, Csámpás Rózi, Bubu 81, na meg a két állandó robotunk, Artu, Ditu és Bobby. Itt vannak mindazok, akik a porboletem.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt van nekem onface.com csetesek. Ha minden igaz, itt van Ironella, Horgászlány, System Error. Többiek is szóljanak meg, ha itt vannak, ha nem, akkor ez van. És természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Úgy áron el a készítsd a száraz alsót, de még jobb, hogyha nem is veszel fel. Remélem készen álltok. Induljon a mai káosz. Egy kis hajlongás, ki előre, ki hátra.

A propó, Csók király, Iron Ella, de meg a többiek is. Ki tudja, hogy mi a különbség a francia csók között és az ausztrál csók között?

eljutott Hungária és a Bully Mix, és a válasz a kérdésre, a francia csókot gondolom nem kell senkinek se bemutatni. Na kérem szépen, az ausztrál csók ugyanolyan, mint a francia csók, csak nem fent, hanem ott lent. És akkor ha már buli, akkor forogjon, igaz nálam nem a lemez, de a zene attól még megyen.

Denzel, you spin me round, vagyis jól megforgatsz. Máskora mondja, hogy fülük itt. Gondolom mind a négy. Joe papája is. Pacsi Joe papának. Na és akkor mindenki, de tényleg mindenki, jól figyelni, mert ez a dal mindenkiről szól.

Iron Ella, mi az, hogy ma? All right! Tegnap tacsoltam, elég rosszul éreztem magam, bevallom. Féltem, hogy ma nem tudom megtartani az adásomat, de nem hagyom magam, azért sem. Mit gondoltok, mi van itten? Demokrácica?

Ők ottok a Backseat Boys és az Everybody itt a Bitangyó Rádióban. Haladunk is tovább! Néha-néha tudom, ez a zenés olyan, hogy ütni tud. Nagyon jó értelemben. Jó basszus! Néha úgy üt, mint egy kalapács.

Ő volt nem más, mint Peter Gabriel és a Sledgehammer, vagyis a kalapács. Na jó, az a nagyobb kalapács, de az is kalapács. Na és ahogy mondtam, ez a zene tud dübörögni, de szerintem mindenki minimum sztereóban hallgatja.

0: Yeah.
1: Gym Class Heroes és a Stereo Heart itt a Bitangia Rádióban. Bizony-bizony el a teljesen, amint látod, igazam van. Jobb, ha nincs. Csak az a baj, hogy így meg engem nagyon is lázba hozol.

0: Kylie Minogue és a Laz, vagyis Fever itt a Bitangya Rádióban. Hát kérem szépen, nem tudom, hogy hol van az én kis gonosz ördögöm, Little Evil Devil. Na de jöjjön Dex! És mi történik, mikor maga az ördög hív?
1: Isaiah 54, verse 17. No weapon formed against you shall prosper. Stacks.

0: Hey, volt Dex, the devil's calling. És most jön egy kis...
1: Műsor előzetes következik.
2: Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Bitang Jó Rádióban.

0: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
1: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
2: MC Csaba.
1: MC Csaba.
3: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
2: Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
4: Eurodance Mania.

80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitang.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

menjünk is tovább. Ez itt még mindig a Zenei Káosz Ronival. És folytatjuk nem mással, mint egy hölgyel, ő nem más, mint Paula Abdul. És elnekenni fog nekünk, hogy az ellentétek vonzák egymást. Ez tiszta fizika.

Paula Abdul és az Opposites Attract, és az ellentétek vonzák egymást. Ott már valami lángol, hát remélem nem a konyhában ég semmi. Folytassuk akkor nem mással, mint Fancyvel, és jöjjenek a szerelem lángjai. Was just the beginning, and now the story continues. The return of Fancy. You know this song. Van szerencsém két hete élőben látni.

És a kis ördögöt csak említeni kellett, és meg is érkezett. Nagy puszi neked, Little Evil Devil. Hű, azt a mindenit. Megyünk tovább. Ha már szerelem, akkor egy dal a hölgyekről. Bár most Ken László fog jönni, és a Mary Ann, de ma még lesz dal egy-két hölgyről. Lesz még itt nekünk Bonnie, lesz még Mária, de először is hallgassuk meg a dalt Mary Ann-ről.

volt Ken László és a Marianne. Na de Marianne, vigyázzál! Mert bizony-bizony a szerelem dől, sűrű a szőlő, még valaki bevisz a szőlőbe, mert bizony-bizony lassan szüreti idő, mert hogy érik a szőlő. Na ez üt, mint a kalapács.

Ők voltak a Delta, Érik a szülő, egy Cisterna a remixben. Na és akkor azt mondják, hogy sok mindenük nincsen, csak a vörös hagyma. Hát a kenyeret most én nem tudok adni nekük, de ha gondolják egy kólára, vagy egy kókra meghívom őket.

Nem Michelin, hanem Michel. Románul Mihaela. Ők voltak a Bad Boys Blue és a World Without You. És akkor, hogy elnézem, még lesz egy-két eredeti, no, szóval most már kössétek fel a gatyátokat. Innen indul az igazi káosz. Jön Afronom és Timur Jana. Don, don, don. Egy kis török meg afro vonalokkal.

Kicsi Devil várhatunk, én ráérek. Jöhetnek a tippek. Hány centi is az én hajam?

Afronistimo, gyanázott a Don Don Don Turkish Afro House mixben, de nem kell félni, a puritánusok sem fognak dalok nélkül maradni. Na, valahogy elmondtam ezt is. Jöjjön C-blokk, és haladni kell tovább.

Na kis ördög, megjött az első tipp. Bubu 81 tippelt, 1 cent is az én hajam. Lássuk valakinek a más tipje. Játszunk egy kis tipmixet.

A kisödög azt mondja, hogy 3-5 centi. Wolf is tippel a háttérben. Ő azt mondja 0,01 centi.

C-Block és a Gotta Keep Moving. Na és akkor jöjjön a válasz. Szerintem a legközelebb Wolfi volt. Na 0,01 centivel, nem másért, de épp szombaton nyiratkoztam. Én szoktam nyírni a saját hajamat. Nyírógéppel. Semmit nem teszek rá, csak úgy egyenesen levele. Legegyszerűbb, séró. Könnyű karbantartani. Na de megyünk tovább. Jöjjön nem más, mint Captain Jack. És az Aiko Aiko, ez is egy kicsit feldolgozva.

Így van, Wolfi nyeltél tapasztalatot. Jó a tippelésed. Mehetsz lottózni. Ha nyersz fele-fele. És közben Bíborka is megérkezett a Bitöngő Rádió chatfalára. Érezd jól magad itt velünk. Nagy puszit neked.

0: Es sagt tief von meiner Herz, vielen Dank für euch.
1: Captain Jack és I Quai Quai Tropical House Mixben. És akkor üljön még egy dal, ami ilyen össze-vissza. Először is az egyik előadó nem más, mint Corina, ő román. Jön Tony Cotura, akit nem kell már bemutatni senkinek. Angol. És a dal pedig, hát szerintem olyan spanyol, portugál, valami hasonló. A dal címe nem más, mint Quieres una aventura?
2: Ay, papi chulo.

Corina és Toni Kutúra közös elzolt a Kérdez una aventura. Hát kérdez szépen Ironella. Az ott Tetko. Én használom a kezemet. De el Schwarzfeld kávé úgy, igen. Kávé akkor a hajam. Megyünk is tovább. Morgan Roxanne remixben. Jön a csend hangja. Na meg, Disturbed.

Ez volt The Sound of Silence, egy Morgan Roxman remixben 2025-ből. És hogy ígértem, lesznek még hölgyek, volt Marianne, volt Michelle, na akkor most jöjjön Bonnie, és nem jön egyedül. Uraim, ez van, Bonnie nincs egyedül, Bonnie mindig Clyde-dal szokott lógni.

0: Műsor előzetes következik.
1: Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.
2: Music Party.

0: Pixie goes go. Casey, kuch ka soltan.
1: P.
2: P.
1: No.
2: No.
1: Key.
2: Key.
1: O.
2: O.
1: Pinocchio.
3: Kerozin Bonnie és Clyde és Spider-Ghost Wingsman. És bizony, olyan 25 perc, és jön hozzátok nem más, mint Kézi. Na meg a Music Party. És Kézi már a chatfalon vár mindenkit. Mi meg haladunk tovább egy kis Metallicával. Na de nem olyannal. Feldolgozva lesz, mert ez itten a káosz, nem mással, mint Ronival. Jön Enter the Sandman, Ed Joel Fletcher és Reese Lowe bootlegben, csak is itt, a Bitangyo Rádióban.

a kis ördög megyen pihenni. Tudom, hogy Metallica van, és jön az álom Manó, de nem azért jött, hogy menjetek aludni.

Metallica és Enter the Sandman, Joel Fletcher és Reese Low bootlegben. Megyünk tovább, maradunk még mindig egy kis ilyen rock módosításholnál. Hol, hogy, mit, merre, hány méter? Jön Linkin Park, Somewhere I Belong, N4 és Ricky Remixben, csak is itt, a Bitangio Rádióban.

Linkin Park és a Somewhere I Belong. Megyünk is tovább, mert mindjárt át kell adjam a mikrofon Casey-nek, aki indítja a Music Party-t. És akkor volt ma szó a szerelemről. Folytassuk egyenezen a vonalon egy kicsit. Jön Headway! Jön Kolozsvára is jövőre. What is Love? Egy kicsit feldolgozva. Mert hogy ez itt a Bitangyó Rádió, és benne a zenei káosz a Ronnyval.

Hathaway Show, What is Love 2017 hitből Tomer Mizrahi remixben. Megyünk tovább. Jönnek is saxofon, és nem más, mint Fleur

Far East és a szaxofon. Megyünk tovább, még egy-két dal belefér, és utána jön az átok nem más, mint Casey hozza nektek a Music Party-t. Jöjjön Chroma és a Butterfly egy kicsit feldolgozva. És utána meghallgatjuk, mit mondanak Máriáról, mert megígértem.

Na és akkor még egy dal, miatt elköszönök tőletek. Ahogy ígértem, jön Mária. Nem is akárhogy. Felkészítve benneteket a Music Party-ra.

0: Thank you.
1: Вот скутер. No mega Maria like it loud. Bizony, bizony, hangosan szeretjük a jó zenét. Nem meg a Bitangyó rádiót. Ők pedig már az NSYNC és a Bye Bye Bye. Mert hogy itt az idő, hogy átadja a mikrofon nem másnak, mint Casey-nek, aki indítja a Music Party-t. Megköszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok ma este is velünk. A Bitangyó Rádió chatfalán bírja még szusszal nem más, mint Nefertiti, Kata, Dutyi Dili, Csámpás Rózi, Bubu 81, Biborka, itt van természetesen Kézi a következő két óra műsorvezetője, de meg a két állandó robotunk, Artu, Ditu és Bobby. Majdnem minden tudó AI. De ott a majdnem, az a kulcs szó. Itt vannak mindazok, akik a porboletem.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak albumface.com csetesek. Ha minden igaz, Bill még szusszal Ironella. A kis ördög már elment aludni. System Error. Na meg a többiek. És persze itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Én megköszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok ma este is velünk. Velem legközelebb, jövő héten, kedden 18-tól 20 óráig. Hozom nektek a hajrázást. Addig is mindenkinek további jó szórakozást kívánok Kézivel, meg a Music Party-val. És természetesen a többi kollégáimmal is. Sziasztok, sziasztok!

0: Mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk.
2: Music Party. Music Party. Minden héten. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó.

0: Music Party minden héten itt a Vitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Nos hát akkor szeretettel köszöntök minden kedves Vitangyó Rádió hallgatót. A Nosztalgia Retro vadonatúj feldolgozásban ez a védjegye a Vitangyó Rádió kedvesti Music Party című műsorának. Hát mert természetesen a mai estén is játszom majd az újabbnál újabb remixeket, a legsikert. Nos hát akkor szeretettel köszöntök minden kedves Vitangyó Rádió hallgatót. A Nosztalgia Retro vadonatúj feldolgozásban ez a védjegye a Vitangyó Rádió kedvesti Music Party című műsorának. Hát

0: bekapcsolni, indul a Music Party. A mikrofonnál Kizikocska Zoltán, kellemes kikapcsolódást és zenehallgatást a Music Partyval.
1: Figyelem! A következő műsort

Nos, hölgyeim és uraim, Pirate Boom 2026-os a dal, és az előadó a Boot Scooter Radio. Üdvözölni szeretném azokat, akik itt vannak velem a cseten egyenlőre, Nefertiti, Kata, Dutyidili, Csámpás, Rozi, Bubu 81, Bíborka, és Ronni kollégám is itt van még, ahogy szokta volt ezt tenni minden adásomnál, és köszönöm, és hálás vagyok neked, Ronni, hogy mindig meghallgatsz.

természetesen üdvözlöm azokat is, akik kintről hallgatnak. Hát kettő darab hallgatót tudok, hogy hallgat. Az egyik kedves Zsuzsi, a másik pedig Tóth Wolf Attila kollégám.

Tehát akkor elsőként Pirate Boom, ez volt a dal címe, az előadó pedig Boostuk Radio. A folytatásban pedig jön a Change the Desire és a Radio Rama.

És hát ugye az áramszolgáltatónak parancsolni nem lehet. Egy pici áramkimaradás, és folytatjuk tovább. Ez volt a Chains to Desire és a Radioráma. Egy feldolgozásban a Money for Nothing és a Dire Straits-től egy, hát mondjuk úgy, hogy female version, vagyis női verzióban halljuk a dalt.

0: Na figyeljetek, a cigány bemegy a DVD kölcsönzőbe, oda megy a pultoshoz, és azt kérdezi.
1: Hagyjon már egy olyan filmet, amiben a cigány lelövi a Rambót.
0: Hát olyan filmről az életemben nem hallottam.
1: Akkor adj olyat, amiben a cigány megveri a Schwarzenegger.
0: Hát olyan film az biztos nem létezik.
1: Hát akkor milyen film van, amiben a kölcsönzőben, ami a cigányokról szól?
0: Hát van itt olyan, amiben a cigánynak dolgozni kell, hogy megéljen.
1: Jaj, jaj.

0: Bitangyó, bitangyó, bitangyó, bitangyó rádió. Bitangyó rádió. .com.
1: A Music Party pedig folytatódik tovább. Remélem most már semmilyen baki nem következik be, igaz Kata? És ez pedig már a Poker Face. Ti pedig a Music Partyt halljátok velem Kézivel Kocska Zoltánnal.

0: Lady Gaga és a Poker Face a Music Partyban. A következő dal egy inspirációs dal lesz, mert már ilyen is van. Akik ezt a dalt készítették, inspirálódtak egy fancy dallal, melynek címe Flames of Love. És egy frappáns címet adtak neki, Flames of Love, Love Flames. Ha lesz, fog következni most.
1: Bitak jó rád.

ez volt egy Flames of Love, Live of Flames inspiráció, vagyis egy fancy inspiráció Flames of Love dalra. Na csak kinyögtem. A következő dalt szeretném a figyelmébe ajánlani kedves Tóth Wolf Attilának. És mindenkinek, aki kintről hallgat, küldeném ezt a dalt.

Közben megérkezett egy törzs hallgatóm is, ő Liza. Hát üdvözöllek, Liza, is sok puszit küldök neked innen, meg onnan is. Egyébként meg ez a flörcés, a helpless.

Következő érkezünk a csetre, Roli 40. Vagy ha úgy tetszik, akkor Roli 40. Hát érezd jól magad a Roli 40.

0: Ezt kérem szépen, hölgyeim és uraim, a Music Party és a Helpless és a Flirts ebben benne. 20 óra 39, az még csak most lesz, 29 perc van. Az én nevem Kézikocska Zoltán, a következő dalban pedig Szia jön.
1: Ez a Music Party. Bitang Jó Rádió. Music Party. .com.

Na, a következő dal pedig szóljon a csetre azoknak, akik itt vannak velem. CJ Cahuana az előadó. A dal pedig Caliento Davida.

0: címe Empower, az előadó pedig a Galezard Project and Company. A következő dal egy italo diszkó lesz, mégpedig feldolgozásban a 80-as évekből Frog in Spain, és az előadó pedig a Feik lesz. Nem Feik lesz, hanem Feik lesz. Ez volt az Empower és a Galezard Project Company. Az én nevem Kézi Kocska Zoltán, 20 óra 40-es perc van. És ez a műsor minden kedden 8-tól 10-ig.
1: bitankyoradio.com.
0: Tehát akkor Frogs in Spain és a Fake.

Hát ezek voltak a békák spanyol országból, vagyis a Frogs in Spain. Az előadó pedig a Fake. Egy ismert dal jön a folytatásban is, már aki ismeri. 80-as évek megint csak. Aki nekünk ezt prezentálni fogja, a Stacy Q lesz, és az előadó, vagyis az a dal címe, ez lesz az előadó, a dal címe pedig a Two Hearts, vagyis a két szív.

A repülő az Atlanti-óceán fölött száll, amikor megszólal a kapitány. Kedves utasaink, szélcsendes időben utazunk, az út felét már megtettük. Ha kitekintenek a jobb oldali ablakon, láthatják, mindkét motor működik. Ha balra néznek, láthatják, hogy a bal oldali két motor lángokban áll. Kérem, ne essenek pánikba! Nézzenek le az óceán mozdulatlan tükre felett, egy kis fehér foltot láthatnak. Az egy ejtőernyő. És én onnan beszélek?

To the Fort, ez a Stacy Q felvételének címe. Az én nevem Kézi Kocska Zoltán, 20 óra 50-es perc van, ez a Music Party minden kedden 8-tól 10-ig itt a Bitang Jó Rádióban.

következő dal pedig majd a 2000-es évekből jön. Nem tudom, hogy azokat már retrónak lehet-e számítani, de én szerintem igen. A következő felvételen Inna jön. És a meleg, vagyis a forró.

Inna és a Hat a Music Partyban. A folytatásban pedig a Factory 77. És invitálnak minket. Come on, everybody!

És hát nem tudom, hogy észrevettétek-e, a Xéni a láz helyett azt énekli, hogy parti láz. De így sem olyan rossz.

0: Csámpás Rozi pedig alvásból allásba. Úgyhogy jó éjszakát neked, és örülök, hogy itt voltál, és örülök, hogy azért hallgattad, ha hallgattad.
1: Mi ez a téboly, mi ez a frász?
0: Úgyhogy jó éjszakát neked!

0: Erdély X nevezeti úriember, és a dal címe pedig majd a Living in America, az lesz.
1: Csak egy marad. Nyerészei!
0: Living in America és Erdély X.

0: Bitangyo Radio.com.
1: Hát ez a Rammstein inspiráció nagyon jó volt. Olyan ébredős. Nos, ennek a dalnak a címe Dolce Vita 2, és az előadó pedig a Super Trippe.

most a következő dal egy kedves ismerősöm dala. Hát nem titok, Zsuzsi. Ő szerkesztette ezt a dalt. Ami most jön. És hát el kell mondani,

És hát nagyon sok jó zenéje van a Zsuzsinak. Én adtam neki egy nevet, mert hát azt nem mondhatom be, hogy Zsuzsi Music, ahogy a YouTube-on van, hanem én adtam neki egy angol nevet, hogy Suzanne Treasure. Hát fordítsátok le. Úgyhogy az elmúlt percekben Suzanne Treasure dalát hallottuk Dancing in the Rain címmel. Ez pedig már egy inspiráció a Pretty Young Girl és a Bad Boys Blue-tól.

A trabantos elüti a kerékpárost. A vezető kiszáll, hogy segítsen a szerencsétlenül jártnak, akinek hát úgy néz ki, eltört a keze, közben így szól. Hát barátom, hogy magának milyen szerencséje van. Szerencsém? De még mennyire? Ha szabadnapos vagyok, ma szabadnapos vagyok, így, de munkanapokon viszont kamionnal járok.

0: És Bubu elköszön, úgyhogy jó éjszakát neked, Bubu. Köszönöm, hogy itt voltál. Pretty Young Girl, ez a Bad Boys Blue dala feldolgozva 2026-os köntösben. Most a következő dalnak csak annyi a címe, hogy Jabá, Jabá.
1: Ez a Music Party. Music Party.
0: Ennek a dalnak az előadója Bobby Summer.

0: vasárnap, kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, ez volt Bobby Summer és a Yabba Yabba.
1: Music Party Kékzivel Kocska Zoltánnal minden kedden este 8-tól egészen 10-ig itt a Bitangyó Rádióban.
2: Bitangyó Rádió.com

0: Egy Kenny László inspiráció tonight. És Liza már ásítozik. Úgyhogy akkor a következő dal szóljon neki a csetre. Ébresztőként. Hát én csak remélni merem, hogy nem azért ásítozol, Liza, mert unalmas a zene. Vagy éppen a műsor. Hát ez volt a Tonight, 21 óra 25-ös perc van. Úgyhogy akkor a következő dal szóljon Lizának, hogy ne aludjon el.
1: Bitangyó rádió. Ha jót akarsz magadnak. Bitangyó rádió. .com.
0: És ez pedig már a Fun Fun és a Lonely Feeling.

0: Hát ez volt a Fanfan Lowly Feeling, és ez még mindig a Music Party keddenként 8-tól 10-ig este. Én pedig Kézi vagyok, Kocska Zoltán. A következő dal pedig egy nagy kedvenc lesz, Kim White-tól jön a You Keep Me Hanging On. Egy picit másképp.
1: Ez a Music Party.

Keep Me Hanging On, Keep Wide. A folytatásban pedig egy nagyon ismert dal. 2000-es évek, vagy ki, hát 2000-es évek, igen. 2000-es évek eleje pontosabban. Ők már a Gurucsos Project és az Infinity.

Hát ezt a dalt gondolom nem is kell bekonferálni, de azért bemondom, ez volt a gyöngyhajú lány. Ennek a dalnak csak annyi a címe, hogy Wait, vagyis várj. És aki prezentálja nekünk, az Madame Claude.

21 óra, 45-ös perc van, még talán három dal fér bele a műsoridőbe. Ez volt a Wait, és ez volt a Madame Claude. Következő dal egy mashup lesz. Mégpedig a Hypnotized on Ocean Drive, tehát két dal lesz egyben. Tehát akkor Purple Disco Machine és Duke Dumont.

Ez volt a Purple Disco Machine Duke Dumont közöse, vagyis egy mashupban a Hypnotized és az Ocean Drive. Na most a következő dal egy Donna Summer dal feldolgozása lesz, amelynek címe Romeo, magyarul pedig csak a Romeo.

Nos, hölgyeim és uraim, 21 óra 52-es perc van, az utolsó dal jön, vagy az utolsó előtti dal, inkább úgy mondanám. És hát stílusosan fogok búcsúzni. Egyébként meg ez volt a Romeo és Donna Summer dala. Buonasera, ciao ciao!

Hát hölgyeim és uraim, sajnos a kijelző már megint 21 óra 56-os percen, ami azt jelenti, hogy a Music Party mára is bezárja a kapuit. És hát számomra nem marad más hátra, mint hogy elbúcsúzzak. Köszönöm szépen a részvételt, különösen azoknak, akik itt voltak velem a cseten. Hát név szerint Nefertiti, Liza, Dutyidili, Bíborka és Roni kollégám, hálás vagyok nektek, hogy itt vagytok és hallgatjátok a műsort. Hát remélem, hogy mindenki megtalálta ebben a két órában azt, amit szeretett volna, vagy éppen jól éreztétek magatokat, vagy amit kedveltek, vagy amit már régen hallottatok. Köszönöm azoknak is, akik kintről hallgattak. Ezek után már csak annyi van hátra, hogy én minden kedves hallgatónak köszönetet mondjak, és jó éjszakát kívánjak. Jövő héten ugyanebben az időben 8-kor újra találkozunk itt a Bitagyó Rádió étterében. Addig is vigyázzatok magatokra. Kézit hallottátok. Sziasztok!

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitang Jó.

Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.

ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió. BW Rádió. It's so lovely when it's sunny.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.